Tudom, pénz az nem boldog itt, de függővé tesz. Az igaziak értik, ha igazi vagy, megértesz. Ne rúgják be az ajtót, minden nap csak reménykedsz. Isten megmutatja az utat, testvér, hogyha eltévedsz. 18 évesen testvér rohangáltam 2K-val, 19-en meg volt a triplája.